0: oszt, éjjel zaksz kömény, éj, oszt, éjjel zaksz kömény, oszt, éjjel zaksz kömény.
1: Sige, hogy vagyunk, per ma lehet gizsak skinni mi éva?